A Bitangyó Rádió 2026-ban is veletek. Let's do it.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a

0: girl. A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hallgat,
6: még több zene.

0: Big Donkey Radio.
1: Big Donkey Radio.

Texas the Liberation. I wanna fuck.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Little Radio. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!
7: Das Omen.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitamjú Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Rádió. A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé.
3: Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a pörhinta? Mint a pörhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pörögnének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: find her.
1: Hi, I'm Bonnie Parker. Pleased to meet you.
2: We rob banks.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Italjó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, mert csinálj, amit akarsz.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárcsősz kunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronztérdő repett sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában fellevetetett mocskos tetves rablómai néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

száraz kórót, szélvésztől kergetve. Bújdosó szeretőd, jusson majd eszedbe.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitagjú Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, tekintetek, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész!
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti.
1: XIL.
2: XIL.
0: Vagyis XIL. XIL. XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el. XIL-el.

és ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Rádió Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitom jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitagjú Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zala vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperados.

0: Beton Jó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti.
1: XIL,
0: vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

A 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb
1: zenéi. És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine.

0: Pillangó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Pillangó Rádiót hallgatod.

Hey ho, halli ho, hello, bello, kedves bütangyó rádió hallgatók! Ez itt a Lazulási. Velem Szilesz, szóljatok a maminak, a papinak, a szomszédoknak és a haveroknak, mert itt kérem szépen buli lesz, ugye? Hát nagyon vártam ezt a mai napot, remélem ti is készüljetek, és hát kapcsoljátok be a biztonsági öveiteket. Nagy bulira készülök, úgyhogy remélem mindenki jól fogja magát érezni.

0: Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel. Psillel. Psillel.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show

Kellemes délután kívánok minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak, Jason Donovan, Sealed with a Kiss című zenéjét hallhattátok, ugye felújítva, feldolgozva a DJ Monster előadásában. Üdvözlök minden kedves Bitangyó Rádió hallgatót, külső hallgatót, belső hallgatót, ugye, külső-belső, királyász. Kérem szépen, 2026, június 16-a van. Justin névnapja. Minden Justinnak boldog névnapot. Vannak másodlagos mai névnapok. Arany, Aurélián, Bennó, Hajna, Justina, Tina, Cirusz, Julietta, Őzike, Ábrahám, Ajtony, Ferenc, Péter. Mindannyiótoknak boldog névnapot. Aki ma ünnepli a születésnapját, annak boldog születésnapot kívánok. Üdvözlöm a kollégákat, a dolgozókat, a nem dolgozókat, a napozókat, a nem napozókat, ugye? Nagyon szép időnk van, szeles, bár 26 fok van, de hát ez majd fog menni feljebb is, úgy hallottam hétvégére, teljes káni kula lesz. Nem kula, hanem káni kula, igen. Aztán ugye, hát van nekünk egy chatfalunk, ami úgy szól, hogy bitang, kötőjen jó. kötőjelradio.com, itt van két robotunk, Bobby és Arthur Itu, Bubu81 és Bubu81né, Kata, Hava, Nagy Puszi, Maskura67 és Mázli, mindannyiótokat üdvözlöm, kellemes lazulást mindenkinek. Aztán ugye jelen vagyok a redzonechat.hu oldalon is, itt van kedves Baby Imre 400, Spike és itt volt, aztán a heavenface.com lakóit is üdvözlöm itt a társalgóba, ahol 54-en tartózkodnak jelenleg. Hát nincs nektek melótok, vagy mi van? Állandóan itt lebzseltek? Nos, hát kellemes szórakozást kívánok nektek is, mindannyiótoknak is. Redjoxnak nagy külön puszi, Ironella is itt van, Júlcsi, Szenni, Vadrózsa és Lady Sutyerák, Varázsceruza és mindenki, aki számít. Hát figyelj oda, itt van Pinocchio, Kio is, hello puszi, hello bello. Induljon egy jó kis közkedvelt nótával a mai délután, Offenbach Overdrive Norma Jean Martinnal, aztán egy jó kis Gigi Agostino, Sorriso Imprevisio, figyelj, fülej,

Itt is van Agustino, aki GGD, szoriszó imprevisszió, aki kicsit el van fáradva mostanában. Megérkezett Dead Smiley, nagy puszin neked.

Bizony, ma olyan idő van, hogy mindenki álmos levert, hát hirtelen jött ez a nagy meleg, ugye? Ilyenkor mindenki kicsit bágyat, el van bágyadva. Hát ajánlok egy jó kis kávét figyelmetekbe, egészségetekre! Akár hidegen is egy jó kis jeges kávé.

Érkezik majd egy különleges dalocska, amit Redjox csinált, legújabb szerzeménye, a dal címe Valentina. Még nagyon forró, pár perce kaptam meg, úgyhogy figyelj oda majd.

pontosan varázs ceruza nem bírom a ceruzájával. A dal címe Valentina, előadó Rejox.

0: Szerintem egy puszi nem kerül semmibe.
1: Your sweet embrace. When the night is cold and...
0: Hiába ma csókos kedvembe vagyok. Puszi madam.

Valentinát hallhattátok a Red Jocks költeményében, hát jó kis zene volt, én azt gondolom. Én is most hallottam először, mert pár perce érkezett hozzám a zene, úgyhogy hoztam is 1500-val. Remélem mindenkinek jó napja van, hát kérem szépen, nálam délelőtt nagy orbitális építkezés folyt, csak úgy kattogott a Bobcat, és hát nem nagyon... tudtam pihenni, és adás előtt majdnem elaludtam, de hát igen, ez a meleg csinálja. Konkrétan itt áll a levegő, 26 fok van, és hát remélem a gépem se fog behűlni, és hát remélem azért jól vagytok, jól is. Hogy viselitek ezt az időt? Vagy a kánikulát hogy viselitek? Ez az én kérdésem felétek, mert ugye vannak, akik elég extrém időjárás miatt nagyon extrémül érzik magukat, ugye már de extrém vagyok, máma úristen. Szóval többek között én is közéjük tartozok, hogy extrém vagyok ilyen helyzetben, főleg ha rossz idő van, de ha jó idő van, az is. Szóval meséljetek nekem, mese-mese mátka, pillangó madárka. Ne izguljatok, nem ittam semmit, csak egy kávét, minden laza, ugye? És nem megyünk haza, érkezik Pink Floyd, Another Brick in the Wall, aztán egy jó kis remix, egy hiper remix, klub remix hiper, nem tudom kitől, mindjárt megnézzük. Aha, jó, hát Stone from the Floor, figyelj. Amúgy ezt a zenét hívják Afro House Remixnek, hát akkor harcoljon!

0: This is the remix. 3, 2, 1. Let's go.
1: Képzeljétek el, én mostanában rákaptam arra, hogyha nincs itthon valami hideg finomság, van általában itthon joghurt, ugye, gyümölcsjoghurt, fogom és behuppanik a fagyasztóba, és pár óra múlva olyan finom lesz. Próbáljátok ki!

Marzinak adunk igazolást, hogy ne menjen dolgozni. Majd Pinocchio ír neki. De akkor be kell adásba állnod méghozzá 10 órától. Éjfélig, na? Mit szólsz hozzá? Valamit valamiért. Érkezik Loren tettója, aztán DJ Monster dolgozta fel. Ez egy jó kis remix, úgyhogy figyelj oda!

Hájó, halló, üdvözlöm, aki esetleg most kapcsolódott bele a műsoromba. Én Szél vagyok, ez itt a Lazulási című műsorom. Egészen 18 óráig vagyok veletek, aztán ugye elmondom a mai menüt. A mai menü a következő: 18 órától egészen 20 óráig érkezik Roni és a Hajrázás című műsora. Aztán 20 órától 22 óráig Tóth Wolf Attila, azaz Wolf és az Italió Café 22. című adása. Maradjatok, tartsatok velünk este 10 óráig élő műsor itt a Bitangyó Rádióban, ahol még hallhatóak vagyunk, az a www.porbollettem.hu oldal, a redzonechat.hu oldal, és ugye van nekünk egy szép chatfalunk, ahova várok mindenkit. Bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com, aztán heavenface.com. Bizony, bizony, mindenhova várok mindenkit. Redjox zenéje érkezik, Take Me Fire, aztán egy kis magyar zene, Szerelem első vérig.

A többiek még a bányában alszanak. Csukott szemmel verik a bánya falat. Tiszta izmosak lesznek már. És a füleiket is elhagyták lám. De amint végeznek, jönnek a falra és szétesnek. A munka hevétől, ugye?

Na, akkor egy jó kis szerelmes nóta. A bizony az volt az ebéd, egy szerelmes versike nektek tőlem ma.

Nincs is szebb attól, mikor kétes egymásra cuppan ilyenkor, ugye? 30 fokban meg főleg. Na jó, csak vicceltem. Vagy nem?

Ugyehisztek nekem? Köszi Mázi, hogy itt voltál. Jó munkát neked, kitartást kívánok a mai esti melózis. Kata, üdvözöllek!

0: out and fix the wreckage.
1: Ezt a dalocskát Dead Smiley-nak küldöm.
0: Your words lost their way.
1: Meg hát minden kedves Britannia Rádió hallgatónak.
0: Sorry don't sound the same when you don't make it right.

Üdvözöllek, kedves Roni kollégám! Kellemes zene hallgatást kívánok neked is! Hello, bello, duci, dili! Hozok egy jó kis zenét Epic Dark Techno Remixben, méghozzá az Opera House Phantomját, ugye?

Hey-ho, halli-ho, üdvözlöm, aki most kapcsolódott bele a Lazulási című műsoromba. És bizony itt van kedves Roni is, a következő két óra házigazdája. Jön majd, érkezik 18 órától 20 óráig a Hajrázás című műsorával. Aztán 20 órától 22 óráig érkezik Wolf és az Italio Café 22. adása. Úgyhogy tartsatok velünk este 10 óráig, várunk mindenkit, bizony. Kapcsolatunk laza, dutyi dili, mindenki menjen haza, ugye? Hát kérem szépen, a hevenösök kicsapták azt, ami a hűtőjükből van, hűtőjükben van, ból van. Hát kérem szépen, mindenki nyal ezerrel, itt a jó idő, mindenki jégkrémezik orba szájba, úgyhogy egészségetekre mindannyiótoknak. Na de jön DJ Tesla 69 a hársfa alatt. Aztán Cranberry ez zombia, egy kis elektro musicalbe, musicalba, musicba.

Mindenki akar valamit, ugye, elfogyni az ölelésben. Hát kérem szépen, ez a DJ Tesla 69 egyre jobb zenéket gyárt, szerintem. És higgyétek el nekem, hogy az egyik biztos, hogy világsláger lesz.

A következő zene szóljon a zombiknak, ugye? Sokan vagyunk zombik, de jó is, meg nem is, ugye? Zombulni jó, már attól függ, hogy...

8 perc, 35 másodperces zombit hallhattok. Hát nehéz megszólalnom ilyenkor, ezután a zene után. De a szó ziher, hogy érkezik 18 órától 20 óráig Roni és a Hajrázás című műsora. Aztán 20 órától 22 óráig Wolf és az Italio Café 22. adása. Úgyhogy tartsatok velünk, ha van időtök és kedvetek, itt a Bitangyó Rádió chat falán, ami úgy szól, hogy bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com, ahol még hallhatóak vagyunk, az a www.portboletten.hu oldal, oda nem árt ellátogatni, aki szereti a söröket, aztán ugye a redzonechat.hu, aztán a heavenface.com, úgyhogy szerintem mindent el is mondtam. Hát kérem szépen, jön egy új, vadi új felvétel. Rihanna. Umbrella felvétele. EDM. Egy jó kis darkban. Aztán a Wicked Game. Figyelj, fülej!

Maskura végleg betalált az összes telefonjával a zsinórba, vagy a kapcsolóba, ugye? Hát ne hagyd, hogy lemerüljenek a telefonjaid, ugye? Hát hány telefonod van, csaje? És egyik se jó, hát figyelj, valamit csináljál.

0: Ez a Bitangi Rádió.
1: Hát gyerekek, ez az a zene, amikor megáll bennem az ütő is. Hát remélem, bennetek is kicsit megállt a kanál, miközben kanalazgatjátok a hűsítő dolgokat. Na hát kérem szépen, a továbbiakban érkezik Mirage, No More No War, aztán egy kis Madonna zene még hozzá. La Bambola!

Hamarosan fél óra múlva 18 órától 20 óráig érkezik Ronnie és a Hajrázás című műsora, tartsatok vele, aztán 20 órától 22 óráig Wolf és az Italio Café 22, a következő dal Billy el is fog szólni, Bad Guy.

Elérkezett az idő, hogy egy kicsit vaduljunk, mit szóltuk hozzá. Jön, érkezik Tiesto, és Oh My Way, figyelj, fülej!

Hát kérem szépen, nagyon jók vagytok. Jön, érkezik Jonas Blue, Perfect, Strangers. Egy jó kis klubmix.

Hát kérem szépen, vetkőzős buli van ma. Itt délután 17 óra 40 perckor, bizony. Bizony, de hát Smiley, itt nem szólunk az ilyen jellegű gifekért. Nyomjátok, ha úgy

hát akkor figyeljetek, hozok egy kicsit keményebb zenét. Figyelj, egy Brick Lake remixet, Bass and Wire, Ticketro Puta.

Természetesen, ha lazulási nem múlhat el, egy kis szkúter nélkül az utolsó dalomat, zenémet hozom nektek. Elmegyünk a halpiacra, jó? Scooter, How Much Ain't a Fish. Küldöm mindenkinek az utolsó dalocskát is. Át is adom a mikrofont kedves kollégámnak, Roninak. Úgyhogy tartsatok velünk, én Szil voltam, hello, hello. Ja, holnap érkezek 16 órától egy kis, hát mivel, egy kis retroval. Hello, hello, pusz, pusz.

Hát bizony a hal nagyon egészséges még nyáron is, úgyhogy gyorsan süssétek meg ne büdösödjön. Én köszönöm a figyelmet, ne menjetek sehova, érkezik a Ronnie. Szia voltam, hello, hello!

0: Resurrection!
1: Let's get ready to rumble!

Szép kora estét kívánok mindenkinek itt a Bitangyó Rádióban. Június 16, kedd van 18 óra múlt 4 perccel, a magyar idő szerint mikrofon mögött újból Ronit halljátok. Mindennek előtt ott köszönjük meg Színnek az elmúlt két óra feregeteges adását. További jó pihenés nektek! Ti megkössétek fel a gatyátokat! Lássuk, ki van itt ma velünk, a Bitangyó Rádió chat falán, itt van velünk Bubu 81, Deadly Smile, Dutyi Dili, Horgász, Kata, Lara és a két állandó robotunk, Artu Ditu és Bobby. Itt vannak mindazok, akik a porboletten.hu weboldalon keresztül hallgatnak minket. Itt vannak evonface.com csetesek, köztük, ha minden igaz, itt van Ironella, Gepard Cica, Lady Sutyerák, meg talán még mások is. Itt vannak a Red Zone csetesek. Na meg itt vannak mindazok, akik külső linken keresztül hallgatnak minket. Ahogy Xil is mondta nektek, ma hajrázás. De lesz egy, hát mondjuk úgy, hogy egy vendég, bár nem sokan szeretik. Ő nem más, mint az AI. Voxinek egy olyan pár olyan dala, ami rock, eredetileg rock, de úgy leletek lassítva olyan lazulósak voltak. Ne hoztam nektek retrót, ami rockosítva lesz, de majd egy kicsit arrébb. Közben megtudtam, hogy aki majd én utánam jön, az nem más, mint Wolfi, és ő állítólag Szabin van. Szóljon a következő dal akkor neki. Meg mindenkinek, mert úgyis itt a nyár, és jön a szabadság.

megmondtak, nem más, mint a Green Day és a Holiday, bár kiderült, hogy Wolfi nincs is Szabin, na de mindegy, akkor is, aki megyen Szabira, meg ezután fognak menni mindenkinek, jó szabizást kívánok! Na de vigyázat! Ez így bizony-bizony a hajrázás. Igen, Gepárcica, én vagyok az. Így folytatjuk tovább egy újabb retroval, mert ahogy mondtam, ez itt a hajrázás. Kicsi túlzásba is lehet vinni a dolgokat, én szoktam, ezért is van az, hogy vigyázat, mert néha az touch az kicsi too much.

AC/DC, Touch to Match! Hát az érintésből sosem elég, hogy nincs olyan, hogy Touch to Match! Csak olyan, hogy Touch to Little, és I want it much! Na de megyünk is tovább, mi mindig egy kicsit retrózunk, utána átadjuk a mikrofont a hölgyeknek, tudjuk nagyon jól, hogy mennyire imádják a mikrofont, de addig is jön egy kis Metallica, úgyis volt Budapesten. És tudunk valakit, aki volt nála, bár ő ma este nincs itt velünk. Lássuk csak, kiért is szólnak azok a harangok.

Ők voltak a Metallica, For Whom the Bell Tolls, és ahogy ígértem, átadjuk a mikrofont most már a hölgyeknél, hölgyeknek. Tudjuk, mennyire imádják a mikrofont. Kezdjük, nem más, Salmi egyik kedvencel, bár bevallom őszintén mindegyiket nagyon-nagyon imádom, ő nem más, mint Emily. Jön az Evanescence a legutolsó albumról, a címadó dal, ez nem más, mint a Sanctuary. Bevallom, én is épp csak bele tudtam hallgatni, így nagyon megtetszett, szóval elsőként fogjuk meghallgatni velem együtt, elejétől végig, jó, egy kicsit beledumálva is.

Even Essence és a Sanctuary itt a Bitangyó Rádióban. Láttam, bevajtuk. Jól indulva, főleg Aronella és Deadly Smile. Kata is úgy veszem észre, hogy élvezi. Remélem mások is. Megyünk is tovább, nem mással, mint Szandriával. Jöjjön az idő tükre.

Micsoda hang, micsoda hang, de ezek a hölgyek bizony, bizony, nem is másért híresek, bár legyünk őszinték, jól is néznek ki. Igen, férfi vagyok, bevallom. Na, ez van. Ők voltak a Xandria és Mirror of Time. És bizony, bizony, a múlt sok mindenre megtanít. Úgy a jó dolgokból tanulunk, mint a rossz dolgokból. Meg is iratunk pár dolgot. Na, de én azt mondom, hogy nem kell sokat sírni. Inkább kérem vissza a könnyeimet. I want my tears back! Ja igen, ha valaki véletlenül hallja, hogy csöngetnek vagy kopognak a rendőrség, szóljatok már a fülcsi a fülemen, és nem hallok semmit körülöttem.

Nightwish ez volt, I want my tears back now! Megyünk is tovább, még mindig a hölgyeknél, sőt, magyar hölgyek fognak jönni, ők nem más, mint a Dorothy. Károly már nem vannak együtt, de valami szerintem, hova lett a gitáros, nekem ő volt a kedvencem. Nem a gitáros, helyes bitek, a dobos. A dobosnak volt kék szem, igaz? Meg fekete haja. Jöjjön tehát a Dorothy. Bár a számolása matek annyira nem ment nekik, mert nem tudom, hogy mikor a 2-4, de szerintünk van-e mikor a 2-4.

Ellen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Mikrofonnál Valastyán Attila, azaz Vales kapitány.

0: Klubrádió rádióban Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.
1: Retro zenei válogatás a Pitangyó rádióban. És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL.

Ez itt volt a reklám helye, és egy kis időre elvettük a mikrofont a hölgyektől. Nem másért, de tudjuk jól, ha sokat van náluk, akkor abból baj lesz. Na és akkor figyelem, ha már úgyis retro lesz holnap Xillel, akkor még most be fogunk erre melegíteni. Most igazán kössétek fel a gagyátokat, mert jön a retro, nem is akármilyen retro. Az első dalt azt be fogom mutatni, de utána nem. Lássuk, hogyha kitaláljátok. Kezdjük nem mással, mint Totoku Tunyóval. Rock változatban, rock coverben jöjjön. L'Italiano itt a Bitangyo Rádióban.

E szó, tudtuk, hogy tudja a rockcoverben l'italiano. Közben a Bitangő Rádióra megérkezett Bubu 81 és Nefertiti. Jó szórakozás nektek, ez itt a hajrázás. Abban is egy kis retrózás, kicsit más kép. Hogy is szokta a kézi mondani? Retro és sok minden más, ami rokkosítva van. Na akkor figyeljétek, most jön egy kérdés. Ez a dal most mitől jött be? Mert ennek megmondója nincs.

És bizony, ő volt nem más, mint Korda Gyuri bácsi és a Reptér egy rock remixben, köszönhetően Powered Musicnak itt a Bitangyó Rádióban. Na és ahogy mondtam, ez még csak a kezdet, van a chatfalunkon egy Horgász nevű felhasználó, van egy Jeriko, aki nagyon szeret pecázni a Heaven Face-en, és Lady Sütyerák meg sütyizott és elelőtte a poént, na de mindegy, a többiek nem figyeltek, na de akkor a többiek figyeljetek csak.

Bizony, ez volt a nagy ho-ho-ho horgász itt a Bitangyo Rádióban, egy kis AI-jal, egy kicsit módosítva. Közben megérkezett Tika is. Róla beszéltem a műsor elején, mikor volt a Metallica. Tika, nagy puszi neked, jó szorakozás, pont jókor jöttél be. Most mindenki kösse fel a gatyát, mert egy olyan előadó fog jönni, aki amúgy soha, de soha nem lenne az én adásaimba. Na és akkor figyeljetek csak, remélem ezért nem fogják a fejemet venni, de hát ez van.

Na ez volt Zambó Jimmy, még nem veszítetek, egy metal coverben a The Mansory Code jó voltából. Na, ennyi elég is volt. Most akkor egy ilyen, hogy is mondják, egy olyan érdekes dolog fog jönni, egy rock dal, ami rockosítva volt. Na, az vajon milyen lehet? Na, figyeljetek csak!

Gepáci, nyugodtan énekeljél, sőt, kérlek szépen, énekeljél! Mindenki azt csinálja, akkor is, ha nem ismerik be.

Ez volt az Edda, és a kör közben megérkezett a Bitangör Radio chatfalára, nem más, mint Little Lion. Jó szórakozás neked! Mi meg megyünk tovább, még mindig retro, még mindig metal cover egy kis AI-jal. Na, akkor mi is a következő dal? Figyeljetek csak!

Ez volt a hull az elsárgult levél. Majd egyszer úgyis összejön ez nekem. Egy AI metal coverben. És ha már volt ma nekünk Korda Gyuri meg Zambó Jimmy, jöjjön egy kis Kós János is.

És a Mánt Kós János éde énekelt, megérkezett János is a Bitongyó Rádió csetfalára, érez jól magad itt velünk, ezt a hajrázás Ronival. Na és akkor most figyeljetek, mert macskák fognak énekelni, igen, cicák. Ők nem más, mint a Miao Jovi. És énekelni fognak a 9 életükről. Bizony, itt a Bitongyó Rádióban.

Amúgy ha nektépedek, én is Tikától loptam ezeket. Nem, cicákat kapsz oda a chatfalra, gifeket. Nem bántunk senkit. Amúgy ha nektépedek, én is Tikától loptam ezeket.

ők voltak a Miao Jovi, It's My Nine Lives itt a Bitangyó Rádióban. És ha tetszett, akkor lehet, hogy még hozok máskor is nektek néhány macskát énekelni. De addig is mit szóltok még egy retróra, amit rokkosítottak? Na tudjátok mit? Nem várom meg, mi válaszoltok. Úgy is tudom, hogy igen lesz a válasz.

Potok a Skorpió, itt szólt hozzám a T-Dopám, egy Powered Music Rock Remixben itt a Bitangyó Rádióban. Na és akkor megyünk tovább, még egy magyar dal, ők nem más, mint az Oszián. Na meg természetesen a Barát.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: Hogy milyen az, amikor a farkas beszabadul az éléskamrába? És dzsemmet kever? Nos, a recept a következő. Tégy bele egy kis

azután pedig kevert friss dalokkal és felvételekkel. És ezt mind felváltva. Jam Tóth Wolf Attilával, a Beat Angyó.

0: P.
1: P.
0: No.
1: No.
0: Key.
1: Key.
0: O.
1: O.
0: Pinocchio.
2: Ők voltak az Oszián, na meg a barát, és most egy kis időre letesszük a magyar rockot. De nem kell félni, maradunk még mindig a rocknál, még egy kicsit. Aztán mindegy, már csak 22 percen van hátra, és jön, nem, ma nem Kiz jön, ma Wolfi fog jönni hozzátok egy kis jammel. Na de akkor tudom, az elmúlt pár percben olyan dolgok voltak, ami AI, meg feldolgozás, meg nem eredeti, tudom, lehet engem megkorbácsolni, nem bánom, jöhet akár az ítélet napja is.

Ők voltak nem más, mint a Five Finger Death Punch, ez meg a Judgment Day itt a Bitangyó Rádióban, és ha már az ítélet napjáról beszélünk, akkor bizony-bizony bevállalom. Én még a keresztűzbe is beállok.

Ők voltak a Skillet és a Crossfire. Haladunk is tovább, nem más ér, de még van egy-kettőm négy dal, amit leszeretnénk nektek játszani, mielőtt elköszönök. Remélem belefér. Gyorsan tovább, Rammstein, és akkor kezdjük el ezt a gyűjtást. Kell bizony egy kis tűz hozzá.

Rammstein és a Firefly itt a Bitangyó Rádióban, ez itt még mindig a hajrázás, és bizony-bizony elindítottuk a tüzet, lángba borítunk mindent. Menjen tehát akkor lángba az egész világ.

Slash és a World on Fire. Haladunk tovább, még egy-két dal gyorsan-gyorsan. Elsősorban jön Amaranth, és ha már tűz, és végig borult tűzbe a világ, jöjjön Inferno!

Ők voltak nem más, mint Amaranth és az Inferno, a lejátszóban pedig már a Rammstein és az Adieu. Bizony, bizony, most már itt az ideje által a mikrofont nem másnak, mint Wolfinak. Indítja a legpárt, akarom mondani a Jammet.

0: Én megköszönöm mindenkinek, hogy itt vagytok ma este is velünk. A Bitangyó Rádió csatván itt van, lentről felfele fogunk most menni. Tika Nefertiti, Kata János Horgász, Deadly Smile, Bubu 81, Blues Maiden, Biborka a következő két a műsorvezetője, Wolf, és az állandó két robotunk nem más, mint R2-D2 és a majdnem minden tudó AI, Bobby.
1: Most alleszín, szájn.
0: Itt vannak mindazok, akik a porbolletten.hu weboldalon keresztül hallgatnak minket. Itt vannak a moonface.com csetesek, köztük Ironella, Lady Sutyerák, és talán Gepard Cica is itt van még valahol a háttérben, bár úgy látom, hogy kicsit elhúzta a csíkot, gondolom egy kicsit sok volt neki. Itt vannak a Red Zone csetesek. Na meg természetesen itt vannak mindazok, akik külső linken keresztül hallgatnak minket. Remélem, ma is jól szórakoztatok itt velünk, és továbbra is fogtok, tudom, nagyon jól, nem mással, mint Wolfi kollégámmal. Velem legközelebb jövő kedden 18-20 óráig magyar idő szerint hozok nektek egy kis káoszt, nem mintha ma annyira rend lett volna a zenék közt. További jó szórakozást kívánok mindenkinek, Wolfal! Sziasztok!

Persze, persze, hogyha fel lett volna hangosítva a mikrofon, még hallottátok is volna, hogy mit mondok. Italo Café jön, nem Jam, de lényegtelen, akkor is Wolf lesz a mikrofon mögött.

pitangó estét kívánok mindenkinek, aki itt van, meg aki itt lesz, meg aki itt volt, és köszönöm szépen Drága Ronny kollégának, illetve veletek Szil kolléginának a mai műsorokat. Hát igen, ahogy Ronny végül is jól elmondta, ma Italo Café lesz, vagy van, méghozzá a 22-dik, de ez egy ilyen instant Italo Café lesz, mivel Kézi kollega nem ér rá, ezért én most beugrottam úgymond a helyére, és hát próbáltam valahogy úgy összeállítani a műsort, úgy nagy hirtelenjébe, hogy mégis Kézire utaló magatartás legyen, tehát tele leszünk remixekkel, de azért lesz olyan dal is, amit kifejezetten egy szülinapos hölgynek küldök, és lesz egy olyan dal, ami eltér a többitől, na ezt majd föl kell fedezni. Hát aki itt van a cseten, azt megköszönöm, aki meg majd még itt lesz, azt még inkább megköszönöm. Akik most itt vannak, ugye Ronny kollega, neki jó pihenést kívánok, és multumesk. Itt van ugye a két mesterséges intelligenciánk, azaz Bobby és Arthur Vitu. Itt van, ha jól látom, Bíborka, Blúza minden, Bubu 81, hát a Bubu 81 itt van, akkor ugye Bubuné is itt volt, kiskedi sokan neki is. Csámpáshoz itt én még nem láttam eddig, de szia. Itt van Deadly Smile, János, Kata, Kitty, gondolom Kitty a kapitányjal van, csak Kitty itt van, a kapitány meg odakint. Mármint a cseten kívül, egyébként ő a születésnapos, csak elállom. Úgyhogy nyugodtan lehet a cseten fölköszönteni, hajrá! Itt van Nefertiti, és itt van Tika is velünk. Na, a lényeg, hogy mindenkinek köszönöm, aki itt van, és aki akar, még csatlakozhat, chat.bithang.com, vagy ha az úgy jobban tetszik, akkor bithangyoradio.com. Na, hát amivel ma készültem, mint mondottam, volt a remixek Orba szájba, és hát mivel kézre utaló magatartás, tehát olyan remixek is lesznek, amik kicsit másabbul hangzanak, de nem tényleg csak egy picit másabbul hangzanak, mint az eredeti verzió, úgyhogy igyekeztem nem nagyon durván eltérni az eredetiktől. Viszont amivel kezdünk, az egy, hát nem megamix, csak mix, de mégis meg a mix, mert megaslágerek lesznek benne, egy pár megasláger, és aki összehozta ezt, összekeverte, kavarta, az nem én vagyok, hanem Bandi J, úgyhogy tőle jöjjön egy ilyen euro-italó mix. Ezzel kívánok mindenkinek jó kávéfogyasztást!

0: a Pitangyú Rádió. Pitangyúrádió.com.
1: És a Pitangyú Rádión belül ez az Italo Café 22. Most pedig akkor jön a köszöntő. Kitikém, remélem fülelsz, figyelsz, mert hogy ugye neked volt a hétvégén születésnapod. Azt nem mondom meg, hogy hanyadik, mert udvarias rendes kisfiú vagyok, de a lényeg az, hogy születésnapod alkalmából megkérdeztem, hogy mit szeretnél hallani, mert ugye én nem találhatom ki a te gondolatodat, és akkor már legyen egy aktuális dal, legyen a DJ's Project-től a Birthday Girl egy DJ Dance mix formájában. Ezzel kívánok boldog születésnapot!

adásban a külső hallgatók is, akik nincsenek a cseten, mint például az Alándok Balázs barátom, úgyhogy minden külsős hallgatót is köszöntök külön, kiemeltem, vagy hát nem kiemeltem, csak úgy külön kiemeltem, hogy a csetből kiemeltem. Na, de ettől függetlenül, aki tudod, nyugodtan mondom, jöjjön a csetre, vagyunk egy páran, jó a hangulat, tessék topzódni itt nálunk. Most viszont akkor jöjjön az mai első Double Decker. És hát az első dal ebből a párosból, ja, elfelejtettem mondani, hogy a Radio-ra már lesz a mai Double Decker, első Double Deckernek a vendége, de hogy a Radio-ra már két olyan dallal fog jönni, amit hallottatok már párszor, de nem ebben a verzióban, illetve az első dalt az külön kiemelten küldöm a kapitánynak sok szeretettel, mert ő is egy nagy harcos, és mivel a Radioramától voltak már vámpírok, földön kívüliek, yetik, most jöjjön a harcos egy Digital Remixben, utána viszont jön a Desire, illetve It Hey Hey címmel fut, és Desire Mix formájában.

Na, hát akkor Radiorama után jöjjön valami más. Hát megint mix lesz természetesen, mint ahogy mondtam, volt egész műsoridő alatt mixel fognak szólni. Csak most jön mondjuk Ivántól a Fotonovella egy remixer féle változatban, és ha jól tudom, akkor ez 2021-es

0: to come again, then there's nothing to me again.
1: Remélem, az Ága Partjelző asszony nem sértődött meg. Nem szokott. Sőt, az kifogásolja, ha nem adom le ezt. Na, hát akkor menjünk tovább, és jöjjön egy kvázi újdonság, hiszen jön Mirko Hirsch, és a szenvedély ereje, az a The Power of Desire.

Hátlassan másfél. Már a féltávhoz érkezünk, nem tudok beszélni, nem tudom miért. Szóval lassan a féltávhoz érkezünk, azaz van még egy bő óra ebből a műsorból, és gondoltam, hogy akkor legyen egy óranyitó mix, de lehet, hogy az óra záró mix lesz. Na mindegy, a lényeg, hogy most jelen pillanatban jöjjön Lien Ross, aki annyi abszolút nem rossz, és tőle jön egy örök klasszikus, a Say You Never, egy 2022-es remixer fél változatban.

0: Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Köszöntök mindenkit, immár a második órában, ez még mindig az Italo Café 22, amolyan kézi pótlásként, és a második órára megjelent Mária a cseten, hogy szeretettel köszöntelek körünkben. Amivel kezdünk, az az, amit mondtam. Nem órazáró, hanem óra nyitó, mert most már ugye este 9 óra elmúlt, tehát jöjjön egy óra nyitó retro mix, megint a Band DJ-től, és ezúttal Eurodiszkó slágerek lesznek egy mixben.

történelmi pillanat, mindenki éppen említést érdemel. Kata 9 óra 8 perckor még nem ment aludni. Ezt föl kell jegyezni, és történelmi könyvekben mindenképpen meg kell említeni, sőt, érettségi tételként kell feladni az érettségizőknek, hogy Kata mikor nem ment aludni. Na, viszont akkor ennek örömére ünnepeljük meg, Sissy Kecsön duplán, méghozzá Cosa Young című felvétel, mert fiatalok vagyunk, frissek és fiatalok, és bírjuk a tempót, úgyhogy ez jön egy Dark Disco cover formájában, majd jön a Strangers by Night, megint csak egy remixer féle remix formájában, mert azért remix, mert a remixer készítette, méghozzá 2025-ből.

bevallom, egy kicsit csaltam abban a tekintetben, hogy a két sziszikett dal mind a kettő sziszikett dal volt, de nem mind a kettő sziszikett énekelte, csak a másodikat. Az első az egy AI-os rásegítés volt, de remélem, hogy élvezhető és tetszik ettől függetlenül. Most viszont legalább bevallottan egy cover remix következik, tehát egy átfel megdolgozás, vagyis nem az eredeti. Bár mondjuk Dan Hero esetében eredetiről beszélni, hát eléggé necces, ugye, mert ő maga sem volt eredeti, sőt, Dan Hero ebben a formában, mint előadó, csak úgy létezett, hogy volt egy fizikális kivetülése, egy fotomodell, és volt egy énekhangja, aki meg ugye Tom Hooker volt többek között, úgyhogy Dan Hero, mint személy, nem is létezett. Most viszont ettől függetlenül egy Dan Hero sláger következik. A Future Brain, ahogy mondtam, egy cover remix formájában.

Nos, hát ugye ma kézi kollega lenne, de hát nem tud jönni ma, úgyhogy még mindig italok kafé van a mi utcánkban, még egy bőfél órán keresztül, és jön megint egy double decker, de most nem úgy, mert hogy úgy double decker, hogy egy valaki miatt, aki mind a két dalban érintett. Ugyanis először jön John Locutól a Hey You, egy mixben természetesen, mert hát mondtam, egész nap mixek vannak, esetünkben egy Erlovers New Disco remix formájában, utána pedig jön a Modern Talking és az Atlantis is Calling egy remixer féle disco remixben, ami viszont összeköti őket, jelik ez 2025-ös refresh változat, de ami vagy aki összeköti őket, az egyetlen név Dieter Bohlen. Ugyanis Joe Lockwood dalának a dalszerzője és a szövegírója az a Dieter Bohlen, aki a Modern Talkingnek ugye oszlopos tagja volt. Úgyhogy most Bohlen rajongóknak kár, hogy hamar Jani kollega nincs itt. Na mindegy. Szóval, hogy akkor így látványos refresh változat, de ami vagy aki összeköti őket, az egyetlen név Dieter Bohlen. Ugyanis Joe Lockwood dalának

föl kell Mixcloudra, akkor annak a linkje megtalálható lesz a Bitangyó Rádió Facebook csoportjában, és onnan visszahallgatható lesz annak, aki nincs itt, vagy nem tud itt lenni végig. Na, tehát akkor jöjjön először Joe Lockwood, és utána a Modern Talking.

Nos, hát akkor szerintem ideje lesz annak, hogy hozzak valami mást is, ne csak a közismert dolgokat, és közismert slágereket, és közismert előadókat. Úgyhogy azoknak, akik esetleg meg a Nitrózón meghallgatják ezt a műsort, hoztam két, hát mondjuk úgy, hogy nem ismeretlen, de kevésbé ismert előadót. Egyikük az Interface, tőlük jön a Plastic Age, ezúttal egy férfi hangos vokál verzióban. Utána pedig jön az Electrától a Kando Kando, egy egyes mixben, nem tudom, mit, egyes mix, de egyes mix, ez a hivatalos neve.

így, tehát ennek az instant kávézásnak, de hát azért nem áll meg az élet, és pénteken is jövök hozzátok, pénteken ugyanígy este 8-tól jön a Summer Jam 4-es, viszont addig is, amíg arra rátérünk, még van itt pár dal, amit szeretnénk bemutatni, és akkor visszatérünk a közismert előadókhoz, azokon belül is a magyarokhoz, hiszen ma még magyar nem volt, most is csak 2 dal erejéig lesz, viszont mind a kettőt ugyanaz a formáció fog előadni, vagyis a Modern Hungária. És tőlük jön először egy remixer féle feldolgozásban, mert hát miben másban, a Elfújja a szél című dal, ami ugye egy közismert Modern Hungária sláger, ennek egy 2023-as változata fog elhangzani, utána viszont teljesen eredetiben jön a Modern Hungáriától a Szállalékhajó.

Most én köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt volt ebben a 2 órában velem, remélem, hogy élveztétek a mai italokafét, akár időben, akár felvételről, és abban is bízom, hogy hamarosan találkozunk, hiszen pénteken jön a Jam, mármint a Summer Jam 4, amiben néhány focis dalt is elrejtünk majd, vagy elrejtek majd. Na, hát búcsúzásképpen jöjjön megint csak egy remix, méghozzá egy extended remix, egy 12 incses, a Stage-től az Ocean of Crime. Ezzel kívánok mindenkinek jó pihenést, jó éjszakát, jó hétvégét, még nem hiszem pénteket találkozunk. Na addig is, sziasztok!

0: the definitive best. So get down.
1: Don't be scared of us.

0: Kilroy! Kilroy! Kilroy!
1: Music Mixbox, MC Csabával a Bitang Jó Rádióban.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: és kavargat élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzanél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Rádió.
1: Az évtized legfrissítőbb rádiója.
2: Picture this. A recording studio somewhere far, far away.

0: Legyél velünk, te is egy hullám hosszon.
1: Itagyú Rádió. Itagyú Rádió.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-lel.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

ismeretlen dalok felfedezése a Bitang Jó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitang Jó Rádióban. A Bitang Jó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Pitangó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.